száfogni már nap, már Romi még szókal. Ó, szímja, tenki, tenka, száfogni már nap,